0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti Önöket. A hét utolsó munkanapja van, de ami ennél szomorú, legalábbis nekem, hogy az utolsó augusztusi hetet kezdjük majd meg a jövő héten. Viszont ma még egy kis visszatekintést hozunk Önöknek, ugyanis a múlt hétvégén tartották meg a jubileumi Szavária karnevált Szombathelyen, ami már-már elképzelhetetlen az UMIZ részvétele nélkül. Tegnap délután egy úgynevezett szupercella vonult át Kicé Köpcsény térségén, ami súlyos károkat okozott a településen. 3 hét múlva kezdődik az iskola, így már nagy üzem van a magánoktató intézetekben. De ma annak is utána nézünk, hogy a hosszantartó extrém hőség a nyáron az utakon vajon több kihívást jelentette az autósoknak. Augusztus 13-a és 16-a között tartották a Szavária karnevált Szombathelyen, ahol idén 25. alkalommal ünnepelték a város több mint 2000 éves múltját. A történelmi karnevál Magyarország és Közép-Európa szerte ismert, a mostani jubileumi rendezvényen is számos kulturális program, kulináris érdekesség és sok más rendezvény várta az érdeklődőket. Az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ, az UMIZ, idén is külön standdal várta a kíváncsi kicsiket és nagyokat. Erről bővebben Buder Berta kollégám kérdezte Dovasz Katalint.
2: Az egész város gyönyörűen volt teljesítve, új szobrok is voltak, ilyen hatalmas, nagy szobrok, egy király, egy királylány, akkor lovagok, tehát gyönyörű nagy szobrok voltak. A városban rengeteg virág volt, a sátak meg a helyszínek egyformák voltak, nagyon kedvesen fogadták a vendégeket, meg a szereplőket, tehát nagyon jó volt a hangulat. A Gajer Parkban volt egy nagyon szép új ház, egy római villa, azt újra építették, most szintén erre a 25 éves jubileumra, a Cornelius villa, de mehettél, és megnézheted, hogy éltek régen a rómaiak. Cornelius házigazda, ilyen nagy római férfi fogadott bennünket, és körülvezetett minket ott a házban. Tehát volt egy szoba az ebédlő, ahol megmutatták, hogy régen mit tettek. Volt egy helyszín, ahol a gyerekek kirakhattak ilyen régi csempéket, mozaikokat, akkor volt egy szoba, ahol a régi fegyverzetet lehetett megnézni, egy sarok, ahol festettek, játszottak, lehetett ottan egy kútnál körbe sétálni, és minden kérdésre tényleg kedves válaszokat adtak.
3: Önnek mit jelent ez a beöltözés, ami a karneválon egy szokványos dolog?
2: Hát az a legfontosabb. Szombaton este részt vettünk a fáklyás felvonuláson. Idén 29-en voltunk. Olyan sokan még nem is voltunk. 12 gyerek vett részt, meg a felnőttek hozzá, tépen beöltözve, viseletben, és akkor ott részt vettünk a felvonuláson, úgy, mint őrvidéki burnaldi magyarok, vittük az őrvidék táblát, meg az UMIZ táblát, és akkor szépen végigvonultunk a többiekkel a fáklyás felvonuláson, ahol több mint 1000 ember vett részt.
3: Idén is a Gájár Park adott helyszínt az UMIZ standjának. Itt mi fogadta az érdeklődőket?
2: A parkban megkaptuk a szokásos helyünket, ott felépettük a sát. Ahol kiraktuk a könyveinket, homokállatokat, kézibábokat, mellettünk volt a meseposta, Judit Haklik Budapestről jött, és bemutatta a gyerekeknek, hogy működik a posta, fel lehetett adni képeslapokat, bélyekfejlesztő játékok voltak, lovagolni is lehetett, és a Magor Ijász Egyesület felállította a jurtáját. Oda lehetett menni, körülnézi, hogy régen milyen fegyverekkel harcoltak, tehát gyönyörű volt. És hát az egész Gajer Parkban volt még lehetőség, hogy az emberek pihenjenek, akkor lehetett olvasni, játszani, kézművéskedni, és akkor volt még nagy színpad, és ottan a színpadon nagyon-nagyon sok program volt, voltak koncertek, bábjátékok, puszárok is bemutattak egy kis műsort.
3: Említette, hogy a Gájár Parkban volt arra is lehetőség, hogy az érdeklődők olvassanak és könyvek közül válogassanak. Az Umis for Kids-nek vannak kétnyelvű könyvei. Ezeket hogy fogadták az arra járók?
2: Ezek több nyelvű könyvek, tehát magyar, német, horvát könyvek. Sokan olvastak, tehát látszik, hogy az emberek még szeretnek olvasni. Egy család tényleg mindjárt szépen lefeküdt a fűbe az apuka két fiúcskájával, és ottan olvastak mindjárt sáthúk mellett.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok. 3 héttel az iskola kezdés előtt a burgenlandi magánoktató intézetekben nagy a nyüzsgés. Ausztriában a családok gyermekenként átlagosan 720 eurót költenek évente magánoktatásra, áll az Arbeiterkammer munkavállalói kamara felmérésében. Összességében a magánoktatási kiadások országszerte évente 144 millió eurót tesznek ki. A munkavállalói kamara ehhez kapcsolódó barométere szerint minden harmadik diák érintett. Ennek megfelelően jelenleg a Lern Quadrát intézetben is nagy a nyüzsgés Eisenstadt Kismartonban. Naponta akár 30 diák is felkeresi a sétáló utcában található intézetet. Burgenland tartomány egyébként ingyenes magánoktatást is kínál a kötelező iskolákban, azonban csak a tanév alatt, a szünetekben nem. A Lern Quadrátban azonban nem érzékelik ennek az ingyenes szolgáltatásnak a saját üzletükre gyakorolt negatív hatását. Még valamivel több mint 3 hét van hátra a tananyag pótlására, aztán újra kezdődik az iskola. Az Arbő Autós Klub szerdán közzétette az első nyári összefoglalóját. A magas hőmérséklet az utakon nem csak az emberek, hanem az autók műszaki berendezései számára is megterhelést jelentett. Július 1-e és augusztus 15-e között az Arbő közel 1200 alkalommal vonult ki műszaki problémák miatt. Az autós klub szerint a leggyakoribb oka meghibásodott akkumulátorok voltak. A nyár közepén szinte minden második beavatkozás ennek tudható be. Ez egyaránt érintette a benzin, dízel és elektromos autókat. Részletek Palágyi Zsófiától.
0: A beavatkozások körülbelül 22%-áért a motor vagy a motorvezérlő rendszer meghibásodásai voltak felelősek, itt leginkább a belső égésű motorral felszerelt járműveket érintette a probléma. A harmadik és negyedik helyen a meghibásodott elektronika, illetve a defektes gumiabroncsok következtek. Az elmúlt években az is feltűnő volt, hogy a jármű tulajdonosok gyakran nem foglalkoztak alaposan a saját autójukkal. Aki nem ismeri elég jól a személygépkocsi a kezelését, annak fennáll a veszélye, hogy tévesen azt hiszi, az autó meghibásodott, mondta Gerhard Graner, az Arbe Burgenland műszaki vezetője. Alaposan meg kell ismerkedni a saját autóval és a használati utasítással, hogy ne kerüljön sor ártalmatlan kezelési hibák miatti üzemzavar beavatkozásokra, folytatta Graner. Az Arbő statisztikája szerint az elektromos járművek esetében alapvetően nem magasabb a meghibásodási kockázat. Az Arbő szerint az indító akkumulátorok vagy az elektronika esetében a meghibásodások aránya csupán elhanyagolhatóan magasabb. Ennek oka a fedélzeti elektronika összességében nagyobb terhelése, amely a bonyolultabb vezérlőegységeknek és a szoftver nagyobb arányának tudható be. A nagyfeszültségű hajtásrendszer károsodása viszont csak elszigetelt esetekben fordul elő, áll a jelentésben. Ezzel szemben az elektromos autók, az elektromotorok egyszerűbb felépítése miatt könnyebben karbantarthatók.
1: Csütörtök délután egy hatalmas zivatar felhő egy úgynevezett szupercella vonult át Kicé Köpcsény térségén. Heves esőzéseket és orkán erejű széllökéseket okozott a településen. A járási tűzoltóság szerint Kicén átutazni olyan volt, mintha egy katasztrófa sújtott a területen haladnánk át. Egy meghibásodás miatt számos vásárló és alkalmazott rekedt bent egy helyi szupermarketben. A parkoló egyes részein bokáig ért a víz. A település központjában szinte minden fa megsérült, vagy teljesen kidőlt, áll a kerületi tűzoltóság közleményében. Az utcák tele vannak ágakkal, összetört kerítésekkel, és a település területén néhány tető is súlyosan megrongálódott, részben vagy teljesen leszette a házak tetejéről a vihar. A nagy teherautó pótkocsikat, mintha azok cipős dobozok lettek volna, borította fel a szél, írja a tűzoltóság. A település temetőjében is hatalmas károk keletkeztek, a kidőlt fák ráborultak a sírokra, amik emiatt összetörtek. További részletek és képes beszámoló a magyarok.orf.at oldalon.
4: Időjárás.
1: Érkezik egy lehűlés holnap, azonban ez nem lesz tartós. Szombaton felhős és hűvösebb lesz az időjárás, mint az elmúlt napokban. A nap is csak időnként bújik elő. Esőzések azonban legfeljebb nagyon ritkán fordulnak elő. Csak gyenge vagy közepes északnyugati szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között alakul majd. Az augusztushoz képest kisé alacsonyabb hőmérséklet azonban egyelőre csak a holnapi napot érinti. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban ismét megközelíti majd a 30 fokot a nappali felmelegedés. Ezzel már a műsoridőnk végére érünk, de híreinkről olvashatnak a magyarok.orf.at oldalunkon is. További kellemes estét kívánok, és ha velünk maradnak, akkor jó rádiózást. A viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta.